Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisítik a választási iratokat, egyre kevesebb étel kerül a kukákba, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlást jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Megvan az év fája, a szegvári Öreg Tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönségszavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
4: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üveg bort kibontok, figyelj.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem.

0: lehet. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek, légy.

0: Tévedsz, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 13-a reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Ivóvízhálózat korszerűsítés indul Pécs kertvárosában. Folytatódnak a Pécsi Nyári Színház előadásai. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn nagyszabású ivóvízvezeték felújítási munkák kezdődnek Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT tájékoztatása szerint a fejlesztés célja az, hogy kertváros ivóvízellátása rendkívüli helyzetekben is biztosítható legyen. Ennek érdekében két fontos gerincvezetéket kapcsolnak egy rendszerbe, emellett átépítenek két hálózati csomópontot és egy új tűzcsapot is telepítenek. A munkák miatt a Siklósi út Táncsics utca csomópontnál útlezárásra kell számítani. A munkálatok várhatóan még az iskolakezdés előtt befejeződnek. Fontos határidő érkezik el hétfőn. Ezen a napon meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és egyéb választási iratokat, a jegyzőkönyvek kivételével. Ez utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik majd. A megsemmisítést a választási eljárásról szóló törvény írja elő, ám ha a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. A nyári melegben is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Az Adótrafipax aktuális jelzései szerint a NAV baranyai munkatársai kedden a komlói cukrászdákat, szerdán pedig Sejjén a strandfürdő üzleteit, vendéglátóhelyeit keresik fel. Folyamatosan ellenőrzik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is a megye egész területén. A revizorok figyelik a számla és nyugtaadást, az online kasszák üzemeltetését, illetve a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését is. A héten folytatódnak a Pécsi Nyári Színház előadásai. Július 14-én este a Káptalan Kerti Szabadtéri Színpadon az Orfeum Színház Anyád kínja című produkciója lesz látható. A szerzők azt ígérik, a közönséget szórakoztató jelenetek várják négy nőről, akik tabuk nélkül sok humorral beszélnek az anyaság kevésbé varázslatos élményeiről. A szereplők Hauman Petra, Horváth Lili, Kisfalvi Krisztina és Oszter Alexandra. Az előadás 16 év felettieknek ajánlott. Továbbra is nagy szükség van a véradókra. Baranyában a héten a megszokott rend szerint várják a donorokat a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton, a Pécsi Bajcsi-Zsilinszky utcában. Mohácson a kórház Szepesi téri főépületében van lehetőség véradásra minden hétköznap. Emellett a héten kedden délután Sejjén a művelődési házban is várják az önkénteseket. Gyászhírrel folytatjuk. 56 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon Együttes énekese, dalszerzője. Halálhírét családja és zenésztársa Török Tamás tették közzé vasárnap az együttes közösségi oldalán. Szolnoki Péter több évtizeden át volt meghatározó alakja a magyar könnyű zenének, számos előadóval dolgozott együtt, akár duettben, akár vokalistaként. Az együttes néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy lemondja nyári koncertjeit, mert Szolnoki Péter kórházba került. A művész temetéséről később intézkednek. Megtalálta a rendőrség azt a férfit, aki a gyanú szerint elgázolta az őt igazoltató rendőrt csütörtökön késő este Kaposszegcső belterületén. Az autó vezetője megállás nélkül hajtott el a helyszínről. A rendőrség azonnal keresni kezdte a 43 éves Csikós Töttösi lakos férfit. A keresésben polgárőrök, egyesületek és civilek is segítettek. Végül 24 óra bujkálás után a férfit Csikós Töttös külterületén egy lucernásban fogták el. Az ügyben büntető eljárás indult. Július 20-a és 24-e között újra várja az érdeklődőket Dunaszecsőn a Lugió Napok program sorozata, melyet idén már 24. alkalommal szerveznek meg. A helyi örökségház szabadtéri színpadán 5 estén át változatos kulturális programok lesznek láthatóak. szerb és délszláv est, német nemzetiségi és magyar est mellett, lovas bemutató, instrumentális zene, fáklyás felvonulás, hastáncosok és könnyű zenei koncert is színesíti az eseményeket. A programok minden este 7 órakor kezdődnek. A részletekről a Mohácsi Turinform oldalán lehet tájékozódni. 8 hektáron lábon álló gabona égett Bicsért külterületén a hétvégén, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. A tűz mintegy 200 méteren az erdősávot is érintette. A pécsi és a szigetvári hivatásos, valamint a szabadszentkirályi és a szentlőrinci önkéntes tűzoltók összesen 6 vízsugárral oltották a lángokat. A munkálatokat egy szigetvári vízszállító jármű és egy munkagép is segítette. Szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédőket szombaton az esti órákban. Kovács híd a közelében csaknem 6 hektáron lábon álló gabona kapott lángra. A siklósi, pécsi és sejjei hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre a Baranyai Katasztrófavédelem Műveleti Szolgálatának irányításával. Az egységnek a tüzet körülhatárolták, így sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését, és megkezdődhetett az oltás. Személyi sérülésről nem érkezett hír. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna megye buszos átjárhatósága. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tette közzé szombaton a közösségi oldalán. Hozzátette, eddig nem volt közvetlen járat Kaposvárról, Tolna megye nyugati részének települései, illetve több somogyi község és Dombóvár között. A módosítás eredményeként ez megváltozik, ráadásul a buszok kedvezőbb vasúti csatlakozást is biztosítanak majd, többek között Pécs irányába. A bejegyzés szerint hétköznapokon 8-9, hétvégéken pedig 4-5 járat közlekedik majd az érintett viszonylatokon. Újabb edzőmeccsen van túl a Szentlőrinc MB2-re készülő labdarúgó csapata. A negyedik nyári felkészülési mérkőzésen a horvát másodosztályú Vukovár volt az ellenfél. A két csapat szombaton délután találkozott Szentlőrincen. A hazai együttes már az első félidőben 3 gólt szerzett. Galambos József, Szolgai Máté és Samson Ábris Aniatár talált be a kapuba. És ez lett a végeredmény is. A Szentlőrinc 3-0-ás győzelmet aratott a találkozón. Felkészülési mérkőzésen találkozott szombaton a Paksi FC és a HR Rend Kozár Mislány Paksom. A meccs baranyai győzelemmel zárult, a Kozár Mislány 3-0-ra győzte le ellenfelét idegenben. A felkészülés folytatódik. A baranyaiak az utolsó nyári edzőmeccsüket július 18-án szombaton játsszák az MTK Budapest otthonában. A bajnokság július 26-án kezdődik, a Kozár Mislány idegenben kezd a Videóton ellen. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, egy újabb hétfőt kezdtünk meg. Itt vannak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz hangulatfelelősként Charles és Eddie közöse, a Would I Lie To You, az óra elsője pedig a Doug Soucy, ez a Barbara Streisand, július 13-a van. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zúghat a folyó.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Dario G. slágere, a Carnaval de Paris. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő. Hamarosan jövök majd a nap érdekességeivel, és természetesen a reggeli témákat is el fogom árulni. Addig is ébredjünk együtt a legjobb zenékkel. Mindenki igyon meg egy kávét, és hallgassa meg Krisztina Aguilera dalát. Ez az Én Adorman most itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Charles és Eddie közösével ébredhettünk. Ez volt a Would I Lie to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő. A névnaposok a Jenők, a születésnaposok között Lamin Yamalt, Harrison Fordot és Patrick Stewartot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1930-ban adták át, nem? Ezen a napon 1923-ban adták át a hollywoodi feliratot, ami egyébként eredetileg Hollywoodlandként szerepelt. 1930-ban viszont az első világbajnokság vette kezdetét, labdarúgó világbajnokság Uruguayban a mai napon, és 1985-ben pedig először rendezték meg a Live Aid jótékonysági koncertet, amin például utoljára adott koncertet a Queen. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, csak érkezik egy rövid szünet, és természetesen a mai nap reggeli témáit is hozom. Itt lesz velem majd Sikén és a Love on the Run a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megsemmisítik ma az áprilisi választásokkal összefüggő dokumentumokat. Napközben marad a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pontos határidő érkezik el hétfőn. Ezen a napon meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Ez utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik majd. A megsemmisítést a választási eljárásról szóló törvény írja elő, ám ha a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. Továbbra is nagy szükség van a véradókra. Baranyában a héten a megszokott rend szerint várják a donorokat a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton, a pécsi Bajcsy-Zsilinszky utcában. Mohácson a kórház Szepesi téri főépületében van lehetőség véradásra minden hétköznap. Emellett a héten kedden délután Sejjén a művelődési házban is várják az önkénteseket. Újabb edzőmeccsen van túl a Szentlőrinc MB2-re készülő labdarúgó csapata. A negyedik nyári felkészülési mérkőzésen a horvát másodosztályú Vukovár volt az ellenfél. A két csapat szombaton délután találkozott Szentlőrincen. A hazai együttes már az első félidőben 3 gólt szerzett. Galambos József, Szolgai Máté és Samson Ábris Aniatár talált be a kapuba. És ez lett a végeredmény is. A Szentlőrinc 3-0-ás győzelmet aratott a találkozón.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. A kivitelezés miatt lezárják a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává válik. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek Pécsett. Az Atinai úton sávlezárás, a Péter és a Megye utca területén teljes útzár várja a közlekedőket. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék ugyanakkor sehol nem várható. Sokfelé élénk lesz napközben az északias szél. A reggeli 17 fok után napközben maximum 29 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rednex és a Wish You Were Here. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Pink érkezik, ugyanis most stúdióban vonult, és a 10. stúdióalbumán dolgozik, úgyhogy jönnek a részletek erről. Aztán 8 óra után pedig a Faith No More jön, akik visszatérnek méghozzá a jelek szerint. Megnézzük, hogy mik ezek a jelek, és természetesen elárulom azt is, hogy mikor lehet ez a visszatérés pontosan. Aztán 9 óra után pedig Janet Jackson jön, aki egyetlen egy koncert erejéig tér vissza a színpadra, az Egyesült Királyságba, és természetesen egész reggel szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így június 13-án hétfőn Justin Timberlake a következő 3 percben az ébresztő felelős, jön a Rock Your Body. Ide a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig a nap első témáját hozom. Jön Pink, aki a 10. stúdióalbumán dolgozik, és hát lehet, hogy egy hatalmas nagy koncert fogja mindezt követni. Jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a Meet Me Halfway-t hozzák majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
3: Játék?
2: Igen.
3: Tánc?
2: Igen.
3: Közös kaland a gyerekekkel?
2: Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, gyereksorok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Sweb zenekar és a Jói Ausztirol, Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyúgy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Ivóvízhálózat fejlesztési munkák kezdődnek Pécs kertvárosában. Ma is 30 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn nagyszabású ivóvízvezeték felújítási munkák kezdődnek Pécsett. A Tettye Forráshez ZRT tájékoztatása szerint a fejlesztés célja az, hogy kertváros ivóvízellátása rendkívüli helyzetekben is biztosítható legyen. Ennek érdekében két fontos gerincvezetéket kapcsolnak egy rendszerbe. Emellett átépítenek két hálózati csomópontot, és egy új tűzcsapot is telepítenek. A munkák miatt a Siklósi út Táncsics utca csomópontnál útlezárásra kell számítani. A munkálatok várhatóan még az iskolakezdés előtt befejeződnek. Szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédőket szombaton az esti órákban. Kovácshida közelében csaknem 6 hektáron lábon álló gabona kapott lángra. A siklósi, pécsi és sejjei hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. a Baranyai Katasztrófavédelem Műveleti Szolgálatának irányításával. Az egységek a tüzet körülhatárolták, így sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését, és megkezdődhetett az oltás. Személyi sérülésről nem érkezett hír. Felkészülési mérkőzésen találkozott szombaton a Paksi FC és a HR Rend Kozár Mistleny Pakson. A meccs baranyai győzelemmel zárult, a Kozár Mistleny 3-0-ra győzte le ellenfelét idegenben. A felkészülés folytatódik. A baranyaiak az utolsó nyári edzőmeccsüket július 18-án szombaton játsszák az MTK Budapest otthonában. A bajnokság július 26-án kezdődik. A Kozár Mistleny idegenben kezd a Videóton ellen.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
7: Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. A kivitelezés miatt lezárják a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává válik. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek Pécsett. Az Atinai úton sávlezárás, a Péter és a Megye utca területén teljes útzár várja a közlekedőket. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék ugyanakkor sehol nem várható. Sokfelé élénk lesz napközben az északias szél. A reggeli 17 fok után napközben maximum 29 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Pink dolgozik a 10. stúdióalbumán, és hogy ezután lesz-e koncertsorozat, az is ki fog derülni. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Július 13-a van, hétfő. Együtt indítjuk a reggelt, méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem az Ace of Base, a Life is a Flower-rel, az óra elsője pedig Santanai, ez a Maria Maria.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék új zenei korszak kapujában. Pink ugyanis csinálja az új stúdióalbumát, ami sorban a 10., és egy friss információ szerint ez izgalmas fejezetet nyithat az énekesnő pályafutásában. 2024-ben még egy hatalmasat turnézott, aztán 25 elején bevonult a stúdióba, mivel az alkotói folyamatában tudatosan elválasztja a koncertezést a dalszerzéstől. Friss hangzásvilág lesz, de radikális stílusváltásra nem kell számítani, de a zenei irányvonal egyértelműen aktuális lesz és bőven fejlődött. A fókusz jelenleg a stúdió munkálatok befejezésére és a nagyszabású felvezető kampány előkészítésére összpontosul. Úgyhogy Pink bent van a stúdióban, és hát hogyha elrobban ez az album, akkor nem kizárt, hogy újra turnénak fog indulni. Nagyon kívánom neki, hogy így legyen, egy vagány csajsziról beszélünk, és szerintem zseniális. Mind az előadás mondja, mind a zenéi. A legjobb zenét sorát pedig most egy olyan csapattal folytatom, akik nem régiben egy színpadon álltak, mert hogy az egyik nagy slágerük bekerült a retro elismeréses könyvtárba, és ezzel kapcsolatban Fergie is csatlakozott újra a csapathoz. Innen lehet tudni, hogy kikről van szó. Jön a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway most a reggel mellé.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change. For change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Topaz és a New Million, egy igazi nagy klubsláger a 2000-es évek elejéből, és most egy rövid szünet, aztán folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Alice DJ a 90-es évekből, a Better of All.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb előadással folytatódik a Pécsi Nyári Színház. Napos, helyenként felhős idő várható ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A héten folytatódnak a Pécsi Nyári Színház előadásai. Július 14-én este a Káptalankerti szabadtéri színpadon az Orfeum Színház Anyád kínja című produkciója lesz látható. A szerzők azt ígérik, a közönséget szórakoztató jelenetek várják négy nőről, akik tabuk nélkül sok humorral beszélnek az anyaság kevésbé varázslatos élményeiről. A szereplők Hauman Petra, Horváth Lili, Kisfalvi Krisztina és Oszter Alexandra. Az előadás 16 év felettieknek ajánlott. Megtalálta a rendőrség azt a férfit, aki a gyanú szerint elgázolta az őt igazoltató rendőrt csütörtökön késő este Kaposszegcső belterületén. Az autó vezetője megállás nélkül hajtott el a helyszínről. A rendőrség azonnal keresni kezdte a 43 éves csikóstöttősi lakos férfit. A keresésben polgárőrök, egyesületek és civilek is segítettek. Végül 24 óra bujkálás után a férfit Csikóstöttős külterületén egy lucernásban fogták el. Az ügyben büntető eljárás indult. Szinte minden hétre jut egy rendezvény Mohácson idén-nyáron. Jövő hétvégén a Dunamenti Hal Fesztiválra várják a városba az érdeklődőket. A programot már 8. alkalommal rendezik meg. A fő cél a dunamenti halételek népszerűsítése. A mohácsi belvárosban zajló eseményen nem csak a gasztronómia kerül főszerepbe. Több színpadon várják fellépők a közönséget. Lesz népviseleti szépségverseny, gyermekprogramok, íjászat, lövészet és számos egyéb programelem is. A részletekről a Dunamenti Hal Fesztivál hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. A kivitelezés miatt lezárják a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává válik. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek Pécsett. Az Atinai úton sávlezárás, a Péter és a Megye utca területén teljes útzár várja a közlekedőket. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék ugyanakkor sehol nem várható. Sokfelé élénk lesz napközben az északias szél. A reggeli 17 fok után napközben maximum 29 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a születésnaposok között Lamine Yamalt, Harrison Fordot és Patrick Stewartot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket és a jenőket, mert hogy ők a mai naposok. Ezen a napon 1923-ban avatták fel a hollywoodi feliratot, és 1930-ban pedig Uruguayban rendezték meg az első labdarúgó világbajnokságot. 1985-ben pedig a Live Aid első nagyszabású jótékonysági koncertet rendezték meg, amiben többek között fellépett David Bowie, Bob Dylan és a Queen is, utoljára itt álltak egyébként színpadon. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, és természetesen a reggelbe hozok még témákat is. 8 óra után hamarosan a Faith No More csapatával foglalkozunk, addig is most szóljanak még a legjobb zenék, mert ebből az órából van még bőven hátra. Itt lesz velem majd Avril Lavigne és a Skater Boy, na meg most Mark Morrison, ez a Return of the Mac.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik majd a Faith No More csapata, akik most a jelek szerint 2027-ben újra összeállhatnak. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez érkezik a Get Right-tal a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
3: Irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ivóvízhálózat fejlesztési munkák kezdődnek Pécs kertvárosában. Ma is 30 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn nagyszabású ivóvízvezeték felújítási munkák kezdődnek Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT tájékoztatása szerint a fejlesztés célja az, hogy kertváros ivóvízellátása rendkívüli helyzetekben is biztosítható legyen. Ennek érdekében két fontos gerincvezetéket kapcsolnak egy rendszerbe. Emellett átépítenek két hálózati csomópontot, és egy új tűzcsapot is telepítenek. A munkák miatt a Siklósi út Táncsics utca csomópontnál útlezárásra kell számítani. A munkálatok várhatóan még az iskolakezdés előtt befejeződnek. A nyári melegben is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Az Adótrafipax aktuális jelzései szerint a NAV baranyai munkatársai kedden a komlói cukrászdákat, szerdán pedig Sejjén a strandfürdő üzleteit, vendéglátóhelyeit keresik fel. Folyamatosan ellenőrzik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is a megye egész területén. A revizorok figyelik a számla és nyugtaadást, az online kasszák üzemeltetését, illetve a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését is. Továbbra is nagy szükség van a véradókra. Baranyában a héten a megszokott rend szerint várják a donorokat a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton, a pécsi Bajcsy-Zsilinszky utcában. Mohácson a kórház Szepesi téri főépületében van lehetőség véradásra minden hétköznap. Emellett a héten kedden délután Sejjén a művelődési házban is várják az önkénteseket.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. A kivitelezés miatt lezárják a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává válik. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek Pécsett, az Atinai úton sávlezárás, a Péter és a Megye utca területén teljes útzár várja a közlekedőket. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék ugyanakkor sehol nem várható. Sokfelé élénk lesz napközben az északias szél. A reggeli 17 fok után napközben maximum 29 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 13-a van, indul a hét, ugyanis hétfő van, a legjobb zenék mellett pedig ebben az órában a Faith No More-ral fogunk foglalkozni, akik 2027-ben minden jelek szerint újra összeállnak. Jönnek a részletek, és a kezdés pedig a Duran Durané, ez a Reach Up for the Sunrise.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hosszú csend után a Faith No More egyetlen rejtélyes poszttal hozta lázba a rock zene világát. A zenekar a közösségi oldalán egy koncertközönséget ábrázoló fotót jelentetett meg a jól ismert 8-tagú csillagmotívummal és egyetlen sokat mondó felirattal. 2027. Bár hivatalos magyarázat nem érkezett a képhez, a háttérben zajló események egyértelműen egy nagyszabású visszatérésre utalnak. Ezzel egyébként egy évtizedes szünet érhet véget. A zenekar utoljára ugyanis 2016-ban állt színpadra. A 98-ban már egyszer feloszlott, majd 2009-ben újra egyesült formáció egyelőre nem hirdetett meg konkrét turnédátumokat. A titokzatos előzetes azonban elég okot ad arra, hogy feltételezzük, hogy a rajongók jövőre újra élőben láthatják a zenekart. Nagyon kíváncsi vagyok erre, mert hát a Faith No More-t itt is nagyon szeretjük a Best FM-en, úgyhogy ez kétségtelen a mi generációnknak az egyik hatalmas nagy együttese, úgyhogy nagyon-nagyon kívánom, hogy a zenekar visszatérjen, és 2027-ben újra láthassuk, hogy élőben milyenek is voltak. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a KLF csapata, a folytatás viszont Jennifer Lopez-é. Ez a Get Right!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, mi viszont ébredünk még a legjobb zenékkel, bár egy rövid szünet következik, aztán kezdem is majd a Molokkóval és a Sing It Back-kel a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megsemmisítik ma az áprilisi választásokkal összefüggő dokumentumokat. Napközben marad a jobbára napos idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pontos határidő érkezik el hétfőn. Ezen a napon meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Ez utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik majd. A megsemmisítést a választási eljárásról szóló törvény írja elő. Ám ha a választás eredményével összefüggő büntető eljárás van folyamatban, akkor az érintett iratokat az ügy jogerős lezárásáig meg kell őrizni. Továbbra is nagy szükség van a véradókra. Baranyában a héten a megszokott rend szerint várják a donorokat a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton, a pécsi Bajcsy-Zsilinszky utcában. Mohácson a kórház Szepesi téri főépületében van lehetőség véradásra minden hétköznap. Emellett a héten kedden délután Sejjén a művelődési házban is várják az önkénteseket. Újabb edzőmeccsen van túl a Szentlőrinc MB2-re készülő labdarúgó csapata. A negyedik nyári felkészülési mérkőzésen a horvát másodosztályú Vukovár volt az ellenfél. A két csapat szombaton délután találkozott Szentlőrincen. A hazai együttes már az első félidőben 3 gólt szerzett. Galambos József, Szolgai Máté és Samson Ábris Aniatár talált be a kapuba. És ez lett a végeredmény is. A Szentlőrinc 3-0-ás győzelmet aratott a találkozón.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. A kivitelezés miatt lezárják a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává válik. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek Pécsett. Az Atinai úton sávlezárás, a Péter és a Megye utca területén teljes útzár várja a közlekedőket. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék ugyanakkor sehol nem várható. Sokfelé élénk lesz napközben az északias szél. A reggeli 17 fok után napközben maximum 29 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, ez volt Sean Paul és a Vivi Burnin. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a Jenők a névnaposok, a születésnaposok között pedig Harrison Fordot, Patrick Stewartot és Lemini Yamalt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd, 9 óra után Janet Jacksonnal, ugyanis most visszatér egy koncert erejéig a színpadra. Jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Ebben az órában még biztos hozom majd Curtis és Péli Barna közösét, a Hófehér Jaguárt, na meg most Whitney Houstont, ugyanis az I'm Every Woman-nel érkezik ide a Bestre.

szép sztori. Gyönyörű.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki most visszatér a színpadra, lehet annak köszönhetően, hogy a Michael, a testvérének a filmje ilyen hatalmasat robbant a mozikba és visszahozta az egész Jackson kultúrát, és az Egyesült Királyságban lép majd színpadra egyetlen koncert erejéig Janet, úgyhogy jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék, itt lesz velem Beyoncé, a Halo-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ivóvízhálózat fejlesztési munkák kezdődnek Pécs kertvárosában. Ma is 30 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn nagyszabású ivóvízvezeték felújítási munkák kezdődnek Pécsett. A Tettye Forrásház ZRT tájékoztatása szerint a fejlesztés célja az, hogy kertváros ivóvízellátása rendkívüli helyzetekben is biztosítható legyen. Ennek érdekében két fontos gerincvezetéket kapcsolnak egy rendszerbe, emellett átépítenek két hálózati csomópontot és egy új tűzcsapot is telepítenek. A munkák miatt a Siklósi út Táncsics utca csomópontnál útlezárásra kell számítani. A munkálatok várhatóan még az iskolakezdés előtt befejeződnek. Szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédőket szombaton az esti órákban. Kovácshida közelében csaknem 6 hektáron lábon álló gabona kapott lángra. A siklósi, pécsi és sellyei hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, a Baranyai Katasztrófavédelem Műveleti Szolgálatának irányításával. Az egységek a tüzet körülhatárolták, így sikerült megakadályozni a lángok tovább terjedését, és megkezdődhetett az oltás. Személyi sérülésről nem érkezett hír. Felkészülési mérkőzésen találkozott szombaton a Paksi FC és a HR Rend Kozár Misleny Pakson. A meccs baranyai győzelemmel zárult, a Kozár Misleny 3-0-ra győzte le ellenfelét idegenben. A felkészülés folytatódik. A baranyaiak az utolsó nyári edzőmeccsüket július 18-án szombaton játsszák az MTK Budapest otthonában. A bajnokság július 26-án kezdődik, a Kozár Misleny idegenben kezd a Videóton ellen.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. A kivitelezés miatt lezárják a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává válik. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek Pécsett. Az Atinai úton sávlezárás, a Péter és a Megye utca területén teljes útzár várja a közlekedőket. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék ugyanakkor sehol nem várható. Sokfelé élénk lesz napközben az északias szél. A reggeli 17 fok után napközben maximum 29 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És érkezik Janet Jackson, aki egyetlen koncert erejéig visszatér a színpadra. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 13-a van, elmúlt 9 óra, és ebben az órában a hangulat felelősök között ott van George Michael, na meg az Outkast. Velük indulunk, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egyetlen egy koncert erejéig tér vissza Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek, és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. És ha már erről került a soul világa, akkor jön egy soul-funk felvétel még hozzá a Vemből, zseniális szóló karriert építő George Michael-től. Ez a Freedom, itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Nagyon rosszul indul ez a hét, nem mindenkinek, de túl leszünk rajta. Egy hétfő mindig nehéz, itt vannak szerencsére a legjobb zenék, hogy jobbá tegyék. Rozala is érkezik majd az Everybody's Free-vel, a folytatás pedig a Yakatai. Ez az American Dream, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, rádiózzunk együtt egészen délig.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, feldobjuk mindenkinek a munkaidejét, majd például a Wakefield-el, a Saturday Night-tal érkezik majd a csapat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban?
4: Játék?
3: Igen!
4: Tánc?
3: Igen!
4: Közös kaland a gyerekekkel?
3: Igen, igen, igen!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb előadással folytatódik a Pécsi Nyári Színház. Napos, helyenként felhős idő várható ma. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A héten folytatódnak a Pécsi Nyári Színház előadásai. Július 14-én este a Káptalankerti szabadtéri színpadon az Orfeum Színház Anyád kínja című produkciója lesz látható. A szerzők azt ígérik, a közönséget szórakoztató jelenetek várják négy nőről, akik tabuk nélkül sok humorral beszélnek az anyaság kevésbé varázslatos élményeiről. A szereplők Hauman Petra, Horváth Lili, Kisfalvi Krisztina és Oszter Alexandra. Az előadás 16 év felettieknek ajánlott. Megtalálta a rendőrség azt a férfit, aki a gyanú szerint elgázolta az őt igazoltató rendőrt csütörtökön késő este Kaposszegcső belterületén. Az autó vezetője megállás nélkül hajtott el a helyszínről. A rendőrség azonnal keresni kezdte a 43 éves, csikóstöttősi lakos férfit. A keresésben polgárőrök, egyesületek és civilek is segítettek. Végül 24 óra bujkálás után a férfit Csikóstöttős külterületén egy lucernásban fogták el. Az ügyben büntető eljárás indult. Szinte minden hétre jut egy rendezvény Mohácson idén-nyáron. Jövő hétvégén a Dunamenti Hal Fesztiválra várják a városba az érdeklődőket. A programot már 8. alkalommal rendezik meg. A fő cél a dunamenti halételek népszerűsítése. A mohácsi belvárosban zajló eseményen nem csak a gasztronómia kerül főszerepbe. Több színpadon várják fellépők a közönséget. Lesz népviseleti szépségverseny, gyermekprogramok, íjászat, lövészet és számos egyéb programelem is. A részletekről a Dunamenti Hal Fesztivál hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Ivóvízhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. A kivitelezés miatt lezárják a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává válik. A Táncsics utcáról az 58-as útra továbbra is ki lehet hajtani. A korlátozás várhatóan augusztus végéig tart. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek Pécsett. Az Atinai úton sávlezárás, a Péter és a Megye utca területén teljes útzár várja a közlekedőket. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék ugyanakkor sehol nem várható. Sokfelé élénk lesz napközben az északias szél. A reggeli 17 fok után napközben maximum 29 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 13-a van, hétfő, együtt töltjük a mai munkaidőt. Szerintem ez mindenkinek egy nehéz nap, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék, hogy átleddítsenek minket rajta. Britney Spears érkezik majd a Strongerrel, a kezdés pedig Nida Ali. Ez a Rapture, rádiózunk együtt délig.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nox és az Árvadal, és meghozzuk a munkaidőt. Hamarosan a Wakefield-el és a Saturday Night-tal, na meg a Red Hot Chili Peppers balladájával. Ez az Under the Bridge, most itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék a 90-es évek végétől elköszönünk. Ez volt a Saturday Night, méghozzá a Wakefieldtől. Egy rövid szünet, aztán megyünk tovább Krisztina Aguilerával. Ez lesz majd a Dirty.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz jönnek a friss hírek, információk, aztán még van hátra egy óránk az ebédszünetig, de gyorsan el fog pörögni, mert itt vannak a legjobb zenék, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, úgyhogy erről gondoskodtam. Például Bryan Adams és Mel C közösen érkezik majd a Where You Are Gone.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
6: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
7: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café. Peach. Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
8: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakával délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Az alaptörvény módosításról dönt ma a parlament. Meghalt szemnél új-zélandi színész. Visszatérhet a héten a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma délután egykor látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy aláírja. Ha ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása a vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Tűzoltó repülőgépekkel oltották éjjel a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki, a lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt, lakóházakat ürítettek ki, a tűz a Super Express vonatok közlekedését is érintette. Az oltáshoz délről érkezett két speciális repülő, a tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni. Elhunyt szemnél a Golden Globe jelölt új-zélandi színész több mint 150 filmben és sorozatban játszott. Például a Jurassic Park filmek egyik főszereplője volt. Sam Neill 78 éves korában szerettei körében Sydneyben érte a halál. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak északkeletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még ez az egy óránk hátra van a mai nap délelőttjéből, úgyhogy meghúzzuk, nem sokára itt lesz majd az ebédszünet, addig is jöjjenek a legjobb zenék így július 13-án hétfőn, gondoskodik majd a hangulatról Shakira, itt lesz velem Eminem és Didó közöse, az óra elsője pedig Madonnáé dübörög a Give It To Me, jó munkát, jó rádiózást kívánok mindenkinek!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen kabátban, és a Nem tudom, szép napot kívánok mindenkinek. Július 13-a van, hétfő, a névnaposok, a Jenők, a születésnaposok között Harrison Fordot, Patrick Stewartot és Lamine Yamalt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon egyébként 1923-ban avatták fel a Hollywood feliratot, egyébként Hollywoodland volt eredetileg kiírva, és 1930-ban pedig az első labdarúgó világbajnokságot rendezték meg Uruguayban, és 85-ben ezen a napon volt egy hatalmas nagyszabású jótékonysági koncert méghozzá Londonban, ahol olyan mega előadók léptek föl, mint David Bowie, Bob Dylan, a Who és a Queennek az utolsó koncertjét is itt lehetett látni Freddie Mercuryval. Sok jeles dolog a mai napon, és remélem, hogy ez most is így születik majd, hogy a múltban majd arról fognak beszélni, hogy mi történt a mai nap. Na minden esetre ezt tegyük félre, és nosztalgiázunk egyet méghozzá Cooney Williams-el, Moni Love-val és Mouse T-vel. Jön a Saturday most ide a Bestre.

Yeah, come on.

0: Best FM a legjobb zenék, Baby D és az I Need Your Lovin, a folytatásba pedig egy szünet, aztán Oli Mars és a Dance With Me Tonight érkezik ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Alexander Brook és Florida közöse után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ővé a stúdió egészen este 6 óráig, és este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá 2 óra mixel, White Boy érkezik, és mellé állandó hétfő esti rezidensünk, aki nem más, mint Lauer Christian, úgyhogy a Classic House van terítéken 2 órába, ma este 6 órától még egyszer mondom. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, és utoljára No Doubt slágerit indítom, ez a Jazz Girl, szép napot, jó rádiózást kívánok a Best Elvis-hal!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új részlege van a Mercedes kecskeméti gyárának. Hatalmas tűz pusztított egy bangkoki bárban. 30 fok felett lehetnek a héten a maximumok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül, 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásárolunk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: A Dunában kutattak szombat éjjel egy eltűnt férfi után. Ittasan ment el otthonról. Ruháit és személyes tárgyait a ráckevei soroksári Dunaág bal partján találták meg. A rendőrség vízirendészei és a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat együtt kereste, de hiába. Tegnap aztán kiderült, hogy a férfi a kutatáskor már kórházban volt, mivel sikerült átúsznia a Dunát, és saját magának hívott mentőt. Legalább 27-en haltak meg egy hatalmas tűzben Bangkokban. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókban menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg, sokan kórházba kerültek. Sokat süthet a nap, de gomoly felhők is megjelennek, és néhol, főleg keleten szét is terülhetnek, így erősen felhős borult időszakok sem kizártak. Csapadék ritkán jön, esetleg északkeleten fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet 27-33 fokig emelkedik. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán könnyű hétfőt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy könnyedén indították a hetet. Ha nincs így, akkor is maradjanak velem, sőt, akkor igazán, mert hogy a legjobb zenéket hozom nagy lendülettel. A már lendületben levőknek pedig érkezik majd Nelly és a Hatem Here, akinek pedig még erre van szüksége. Jön a Nickelback.
0: Best

Next FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Milyen volt a hétvégem? Nagyon remélem, hogy igazán jól telt, és hogy az elmúlt napokban tudtak egy kicsit relaxálni, kikapcsolódni. Én bevallom őszintén, ilyen nagy otthon renoválással és mindenféle felújítással telt, vagy inkább felújítással, szépítéssel telt a hétvégém. Anyukámtól kaptam rengeteg virágot, most ez az új elhatározásom, hogy én igenis megtanulom az otthoni virágokat tartani, kezelni, mikor kell öntözni, stb. Stb. Egész jól állok, de azért még csak nagyjából pár nap telt el, amióta megvannak ezek a virágok, szóval tartsuk őket életben. Ha valakinek van egyébként valami tuti módszere, tipje, nyilván ezt virága válogatja, de hogyha tényleg van tuti tipje, vagy akár felesleges virága, nyugodtan várom 0-20-55-55-155, de itt meg lehet írni természetesen azt is, kinek hogy telt a hétvégéje. Várom a beszámolókat, cserébe a napkérdését is hozom, meg rengeteg érdekességet a mai délutára. Jön mindjárt Pitbull és az I Know You Want Me, most pedig Desiree és a You Gotta Be, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, így Seb Mami és Sting Desert Rose slágere után meg is jöttem a mai délután első közlekedés információjával. Ugyanis az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél terelést bontanak, a 87-es kilométernél csak a leálló sem járható, most is torlódás van. 0620 55 55 155, ide várom ma is a közlekedési információkat, bárki bármerre jár az ország útjain. Nagyon-nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik az információkkal, amiket lát, én pedig folyamatosan hozom őket a legeslegjobb zenék mellé, úgyhogy jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Janicsák Vece labirintus dala zárta ezt az órát, de mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek utána. Nyitom is Sánáját Vénál a következőt. Jön a Man, I Feel Like a Woman. És itt lesz Deniz is Orsovai Renivel, és a Nem Érdekel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101 hét Best FM.
3: 101 hét Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
5: Játék?
4: Igen!
5: Tánc?
4: Igen!
5: Közös kaland a gyerekekkel?
4: Igen, igen, igen!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
7: 8. Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős, sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
8: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal pont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksarok, utcabál és sváb felvonulás is. Fellép a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
9: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
8: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 101 hét Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
10: Hírek a Best FM-en. Már a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről. Több véradóra van szükség, várják az önkénteseket. Gomoly felhős napos az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az alaptörvény módosításáról is dönt ma a parlament. Az országgyűlés a hét első két napján rendkívüli ülést tart. A képviselők ma ezekben a percekben látnak munkához. Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejegyzése szerint elfogadják majd a 17. módosítást. Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz arra, hogy ezt aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az előterjesztés szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Mostantól a GYESEV is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
11: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
10: Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését. Egy tájfun érte el az országot, az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből, a vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Gomoly felhős időnk lehet általában több órás napsütéssel. Néhol főleg az ország keleti felén erősen felhős borult időszakokra is számíthatnak. Kisebb záport inkább csak északkeletre ígérnek. A hőmérséklet 27 és 33 fok között lehet a legmelegebb órákban. Holnap napos időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel, záporokra, zivatarokra leginkább a Dunántúlon és az északkeleti tájakon van esély. Odakint már 30-34 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után is csak a leglendületesebb slágerek itt a West FM-en, hogy így a hétfő délutánt jól töltsük. Mondjuk a Steve Blackkal itt lesz a Summertime, de jön majd Sarah Connor is TQ-val, Shania Twain is a Man I Feel Like a Woman dallal, Aura Dion pedig már nyitja is az órát I Will Love You Monday itt a West FM-en. Csodás napot!
0: West FM, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését. A halogatás lesz ma a téma. Szóval mi az, amit régóta halogatunk, és mi az, amit egyébként most már bizonyos határidőn belül meg is fogunk valósítani, vagy legalábbis elterveztük már. Nekem ilyen például a jogosítvány, és tudom, hogy már évek óta ezt mondom, amikor felkerül hasonló téma, de most már tényleg úgy érzem, hogy eljött az én időm, és ezt most már nem halogathatom tovább. Szóval én ezt a kérdést dobtam be, és ezt a választ adom rá. Na de kíváncsi vagyok az önök válaszaira is. 0620-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek, akár írásban, akár nyugodtan hívjanak fel, de a Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ki mit halogat már régóta, és mi az, amit most már tényleg eltervezett, hogy végigcsinál és megcsinál? Jöhetnek a válaszok, na meg Tom Novi és Lima dalatték itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskun, Félegyháza és Kecskemét között. Három kamion és egy teherautó ütközött. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát meg is állították. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterel mindenkit. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet, az 54-es főútról. A torlódás a 10 kilométert is meghaladta. Mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni, a baleset mögött bent rekedtektől pedig a türelmüket kérik. Ha pedig valakinek van más információja, más kerülőútról tudomása, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek, és kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nox, szeretem, ezt a dal dúdoltuk az előző percekben, de van még mit dúdolnunk, úgyhogy pár perc múlva friss hírek, mert hogy mindjárt 2 óra, aztán érkezik majd a Destiny's Child és az Independent Woman. És jön egy Perkes Olivér is, és a Volt, ami volt.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget. Egy pohára jóból begyógyít minden sebet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

Best FM a legjobb zenék. Ma a halogatás a téma itt a délutánban, és azt kérdezem a hallgatóktól, hogy kinek mi az, amit régóta halogat, és mi az, amit most már tényleg meg fog valósítani. Na nézzük Anita üzenetét. Már 3 éve halogatom, hogy megtanuljak angolul. Idén beiratkoztam egy tanfolyamra, nincs több kifogás. De jó, és jó hangzik, hajrá! Gábor is írt, a garást ígértem magamnak minden tavasszal, hogy rendbe rakom. Ezen a hétvégén végre nekiesek. Igaz, hogy nyár közepe van, de sosem késő. Az biztos, én így vagyok az egyik szekrénnyel az otthonomban. Eszter is írt, mindig azt mondtam, hogy egyszer lefutom az 5 kilométert, most már elkezdtem edzeni, ősszel ott leszek egy versenyen is. Hajrá! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide hasonló üzenetek is még. Ki az, aki halogatott eddig, és most már tényleg megvalósítja a terveit, vagy legalább egyet belőle? Miközben ezt megírják, vagy esetleg bepötyögik a 0620-55-55-155-ös számot a telefonjukba, szól a Move Your Body, méghozzá Nina Sky dala, egy jó kis táncra hívó, felszabadult nyári dala Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópályán súlyos baleset történt korábban. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között három kamion és egy teherautó ütközött. A 93-as kilométernél áll a forgalom a Budapest felé tartó oldalon. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterel mindenkit. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es főútról. A torlódás pedig a 10 kilométert is meghaladta, úgyhogy mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni. Az M1-es két kamion ütközött a pálya Győrt elkerülő szakaszán, a 115-ös Győr-Székesfehérvár és a 119-es Arabona pihenőhely közötti szakaszon. A 117-es kilométernél a külső sáv zárva is van, 3 kilométeres a torlódás jelen pillanatban. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat, és legyenek türelmesek. Kitartás!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
3: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Svebzenekar és a Jó Éjjel Tirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Nagy baleset történt délelőtt Hidas közelében. Folytatódik holnap is a meleg nyári idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. Így a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, adta hírül az adóhatóság. A hétfői közleményük szerint a link használatával nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. Az idei gépjárműadót több mint 530 ezeren rendezték a NAV mobil applikációján keresztül. A Quicklink újabb kényelmes digitális fizetési lehetőséget kínál. Nagy baleset történt hétfőn a délelőtti órákban a 6-os úton. A rendőrség tájékoztatása szerint Bonyhád és Hidas között három személyautó ütközött össze. A rendőrség a karambol után teljes szélességében lezárta az utat. A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, a járművekből a tűzoltók 7 embert emeltek ki. A rendőrség közlése szerint közülük 5-en sérültek meg, egy valaki életveszélyesen. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A héten folytatódnak a Pécsi Nyári Színház előadásai. Július 14-én este a Káptalan Kerti Szabadtéri Színpadon az Orfeum Színház Anyád Kínja című produkciója lesz látható. A szerzők azt ígérik, a közönséget szórakoztató jelenetek várják 4 nőről, akik tabuk nélkül sok humorral beszélnek az anyaság kevésbé varázslatos élményeiről. A szereplők Hauman Petra, Horváth Lili, Kisfalvi Krisztina és Oszter Alexandra. Az előadás 16 év felettieknek ajánlott. A Szigetvári Önkormányzat megkezdte a város új település tervének elkészítését. A Szigetvár jövőjét meghatározó döntések előkészítése során fontos, hogy a lakosság véleménye és javaslatai is eljussanak a városvezetéshez. Ezért online kérdőíves felmérést indítottak a szigetváriak fejlesztési elképzeléseiről, javaslatairól. A lakossági kérdőív Szigetvár hivatalos honlapján érhető el, a kitöltése pedig 10-15 percet vesz igénybe. A kérdőívet az érintettek július 22-éig tölthetik ki. Végéhez közelít a felkészülési időszak. Július 26-án kezdődik a labdarúgó MB2 2026-27-es szezonjának őszi időszaka. A bajnokságban 16 csapat szerepel, és a Magyar Labdarúgó Szövetség már közzétette az első két forduló menetrendjét. A nyitófordulóban a HRM Kozár Misleny idegenben kezd a Videoton otthonában, míg a Szentlőrinc hazai közönség előtt a Karcag ellen lép pályára. Ivóvízhálózati munkák kezdődtek Pécsett kertvárosban. A kivitelezés miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Sávlezárásra kell számítani az Atinai úton, gázhálózati munkák miatt. Szintén gázrekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Megye utca területén, mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Pécsett a Zsolnai utcai szakaszán közműépítés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten visszatér a kánikula. Minden nap 30 fok fölötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedden a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi szél többfelé élénk lehet. Kora reggel 18, napközben 33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Friss hírek, információk legközelebb pontosan 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt és nagyon jó hétkezést kívánok a mikrofonnál, este Haték H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, jön majd hamarosan Craig David és a Seven Days, előtte énekel Sean Kingston, ez már a Beautiful Girls.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.
7: Best FM. J-R, J-R.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben, illetve Viberen keresztül. Itt lesz velünk nem is olyan sokára Kassza Tibi, a Black Eyed Peas, előtte zenéjön a Backstreet Boys.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Hamarosan folytatódik a zenei maraton, előtte viszont jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Pécset most 30 fokot méretünk. Holnap reggel 18, napközben a 33 fok a jellemző, záporokkal, zivatarokkal. Mindez maradni fog majd szerdán és csütörtökön is. Pénteken magas lesz az UV-sugárzás, míg a hétvégére összességében 28-30 fokot írnak és körülbelül 2-4 mm csapadékot. A zenei maratonban hamarosan hallható lesz Ákos újdonsága, Kegyetlen szerelem, előtte itt van Jim Morrison.

A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól a Best hallgatóinak. A számom 30-as, 889, 101.7-es. András írt nekem, hogy a Komlói úton cirkál a Trafipax. Köszönöm szépen, és jó utat kívánok. Hamarosan friss hírek délután 4 órakor, előtte zenél a Simple Red.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Az NSYNC dalával folytatódik hamarosan a zenei maraton, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a felelős szerkesztőtől, Insanitól, itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
3: Játék?
2: Igen!
3: Tánc?
2: Igen!
3: Közös kaland a gyerekekkel?
2: Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Görögdinnye forgalmazókat ellenőriz a fogyasztóvédelem. 33 fokot is mérhetünk kedden. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. Azt ígérik, a most induló akció során kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi láncokig mindenkire kiterjednek, sőt az útmenti árusokat is ellenőrzik majd. Vizsgálják többek között a megfelelő higiéniai feltételek meglétét és a darabolt termékek kezelését is. Augusztus 1-én újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Az ehhez szükséges pályakarbantartási munkák már zajlanak. A munkák során 6500 vasbeton alj furat javítását végezték el a szakemberek. Közel 18,5 km hosszan történt vágányszabályozás, 7 útátjárót újítottak fel, és 750 tonnányi zúzott kő is került a pályába. A pályán elvégzett munkáknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/h sebességgel közlekedhetnek majd a szakaszon. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, így a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, adta hírül az adóhatóság. A hétfői közleményük szerint a link használatával nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. Az idei gépjárműadót több mint 530 ezeren rendezték a NAV mobil applikációján keresztül. A Quicklink újabb kényelmes digitális fizetési lehetőséget kínál. A Mohácsi Német Önkormányzat ezen a hétvégén rendezi a Dunamenti Hal Fesztivált. A péntektől vasárnapig tartó gasztrokulturális program idén is számos eseménnyel várja a látogatókat Mohács belvárosában. A rendezvény miatt több útszakaszt, területet is lezárnak a forgalom elől. A technikai előkészületek, szállítási feladatok, illetve színpadépítés miatt a korlátozások egy része már kettől érvénybe lép. A korlátozásokról részletesen Mohács hivatalos oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. A hétvégén Portugáliában rendezték a TCR World Tour túraautós versenysorozat aktuális futamát. Michaelis Norbert idén is a Hyundai színeiben versenyez, és megnyerte a második futamot rajtcél győzelmet aratva. A magyar versenyző összetettben továbbra is a harmadik helyen áll, és portugáliai győzelmével csökkentette hátrányát az illovas urugvái Santiago Urrutával szemben. A világkupa októberben folytatódik Dél-Koreában. Ivóvízhálózati munkák kezdődtek Pécsett kertvárosban. A kivitelezés miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. Sávlezárásra kell számítani az Atinai úton, gázhálózati munkák miatt. Szintén gázrekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Megye utca területén. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten visszatér a kánikula. Minden nap 30 fok fölötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedden a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi szél többfelé élénk lehet. Kora reggel 18, napközben 33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb pontosan 5 órakor a Best FM-en. Ani, neked köszönöm addig, és jó munkát. Hello Pécs, kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást a mikrofonnál. H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, jön hamarosan a Snackabó és a Hírvigó, előtte zenél az NSYNC.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Folytatjuk egy beszélgetéssel. A vonalban itt van velem professzor dr. Majer József, a PTS zoológusa, ökológusa. Témánk a darazsak. Pécset leginkább milyen darazsak fordulnak elő?
1: Összefoglaló gyűjtő név, hogy darazsak nagyon sokféle darázs van. Több száz fajuk él nálunk. A darazsak rendkívül változatos életmódot folytatnak, rendkívül változatos testfelépítésűek. A többségük meleg kedvelő, igazi élőhelyük tulajdonképpen a mediterráneum, a szubtrópus és a trópus, a sivatagokat nem szeretik, és ahogy az egyenlítőtől fölfelé jövünk a sark körig, mindkét irányba, a fajok száma többnyire csökken. A globális felmelegedésnek köszönhetően nálunk is egyre jobban megjelennek, egyre jobban elszaporodnak, ez köszönhető a felmelegedésnek is, a enyhe télnek. Azonban azt kell még tudni, hogy talán az élőhelyeknek a beszűkülése is szorítja jó néhány fajukat az emberi lakóhelyekre, tehát nem csak a felmelegedés, hanem az élőhelyeknek a beszűkülése is arra készíti őket, hogy olyan helyeken, tehát városokba is előforduljanak. Azok a darazsak, amikkel mi találkozunk, és amikre felfigyelünk, ezek a nagy testű, többnyire társasan élő darazsak, a francia darázs, a kecske darázs, a padlás darázs, tehát ilyen sárga a potroha és fekete mintázat van rajta, nedves gyümölcsre, illatos ételekre, de akár húsra is jön, és hát elég tolakodóak, mondjuk ha ilyen jó időben valaki kint étkezik a teraszon, ezek előbb-utóbb ilyen savanykás vagy illatos ételre megjelennek.
0: Innen folytatjuk hamarosan, addig is zenélünk, jön a Black Attack és a Heartless.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Folytatjuk egy beszélgetéssel. A vonalban itt van velem professzor dr. Majer József, a PTS zoológusa, ökológusa. Témánk a darazsak. Pécset leginkább milyen darazsak fordulnak elő?
1: Aztán van néhány darázs, ami most előtérbe került. Ilyen az óriás őrös darázs, amelyik nem a társasan élő darazsakhoz tartozik, bár néha nagy létszámmal jelennek meg. Hozzá kell tennem, hogy az óriás tőrös darázs a legnagyobb darázsfajunk. Ennek is van fullánkja, ez a fullánk tulajdonképpen csak a nősténél található meg, mert a tojócsőből alakul át. Leginkább most ezt az óriás tőrös darazsat szokták kérdezni, vannak akik félnek tőle. Az egyik legjámborabb darazsunk, amelyik fel van fegyverkezve, ugyan fullánka is tud is nagyon kellemetlenül szúrni, de mint említettem, igen barátságos, tehát véletlenül sem támadja az ember. Ennél a fullánkosok közül mondjuk a lódarás, meg amit említettem már, hogy akkor emberi lakóhelyen előforduló darás, annak nem kell egy ingerlés, elég, hogyha mondjuk megizzadt testtel a lódarásnak a fészke közelébe érünk, és ott hirtelen mozdulatokat teszünk, tehát közelünkbe repül, és akkor csapkodunk. Ez már ingerelheti ezt a lódarazsat arra, hogy támadjon, idézőjelben a támadás, ez a részéről védekezés, és hát sajnos a lódarázsnak a fészke közelében van, és a fészkét védi, ott bizony jó néhány ilyen darázs van, és nem csak, hogy ez egy darázs fog megszúrni bennünket, hanem olyan illatanyagokat bocsát ki ez a lódarázs, amelyik a társait is arra ingerli, hogy segítsék a megtámadottnak véltet, és így több szúrást is elszenvedhetünk, ami bizony nagyon fájdalmas. Hozzá kell tennem, egy vékony ruha, egy vékony nyári ruha nem is mindig védnek bennünket ennek a szúrásától.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, hamarosan folytatódik a zenei maraton Tolva Irenivel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
0: Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Swebzenekar és a Joyeus Tirol Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cella Szerti Hóra látogató központban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Rövidesen jönnek a legfrissebb hírek. Délután 5 órakor, addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. Minden mellé játszok még egy dalt is. Itt van a Lokál Patrióta csapat, a Halott Pénz, ahol a Május földet ér.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hogy mi minden történt Pécset és a környékben, ez hamarosan kiderül, mert hogy jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor. Aztán folytatódik a zenei maraton Yves Ladoc slágerével, Solar Rise Up.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Nagy baleset történt délelőtt Hidas közelében. Folytatódik holnap is a meleg nyári idő. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. Így a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, adta hírül az adóhatóság. A hétfői közleményük szerint a link használatával nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. Az idei gépjárműadót több mint 530 ezeren rendezték a NAV mobil applikációján keresztül. A Quicklink újabb kényelmes digitális fizetési lehetőséget kínál. Nagy baleset történt hétfőn a délelőtti órákban a 6-os úton. A rendőrség tájékoztatása szerint Bonyhád és Hidas között három személyautó ütközött össze. A rendőrség a karambol után teljes szélességében lezárta az utat. A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, a járművekből a tűzoltók 7 embert emeltek ki. A rendőrség közlése szerint közülük 5-en sérültek meg, egy valaki életveszélyesen. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A héten folytatódnak a Pécsi Nyári Színház előadásai. Július 14-én este a Káptalankerti Szabadtéri Színpadon az Orfeum Színház Anyád kínja című produkciója lesz látható. A szerzők azt ígérik, a közönséget szórakoztató jelenetek várják 4 nőről, akik tabuk nélkül sok humorral beszélnek az anyaság kevésbé varázslatos élményeiről. A szereplők Hauman Petra, Horváth Lili, Kisfalvi Krisztina és Oszter Alexandra. Az előadás 16 év felettieknek ajánlott. A szigetvári önkormányzat megkezdte a város új település tervének elkészítését. A Szigetvár jövőjét meghatározó döntések előkészítése során fontos, hogy a lakosság véleménye és javaslatai is eljussanak a városvezetéshez. Ezért online kérdőíves felmérést indítottak a szigetváriak fejlesztési elképzeléseiről, javaslatairól. A lakossági kérdőív Szigetvár hivatalos honlapján érhető el, a kitöltése pedig 10-15 percet vesz igénybe. A kérdőívet az érintettek július 22-éig tölthetik ki. Végéhez közelít a felkészülési időszak. Július 26-án kezdődik a labdarúgó MB2 2026-27-es szezonjának őszi időszaka. A bajnokságban 16 csapat szerepel, és a Magyar Labdarúgó Szövetség már közzétette az első két forduló menetrendjét. A nyitófordulóban a HRN Kozár Misleny idegenben kezd a Videoton otthonában, míg a Szentlőrinc hazai közönség előtt a Karcag ellen lép pályára. Ivóvízhálózati munkák kezdődtek Pécsett kertvárosban. A kivitelezés miatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kiáratát. Sávlezárásra kell számítani az Atinai úton, gázhálózati munkák miatt. Szintén gázrekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Megye utca területén. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten visszatér a kánikula. Minden nap 30 fok fölötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedden a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északias szél többfelé élénk lehet. Kora reggel 18, napközben 33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Annyi köszönöm szépen, találkozunk holnap 3 órakor a Best FM-en, a jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a mikrofonnál továbbra is H. Horváth László. Velünk lesz majd a Y10 90-es klasszikusa, Your Woman, előtte Yves Talok játszik, ez már a Rise Up, a Best FM.
0: 101.7 Best FM.

0: legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Holnap reggel 18, napközben 33-34 fokot mérhetünk, és főként a délutáni óráktól jönnek majd a záporok, zivatarok. Szerdán és csütörtökön 32-33 fok lesz, pénteken 34-36 fokra készülhetünk, míg szombaton visszaesjük a hőmérséklet nagyjából 28-30 fokra. Az időjárás híre után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz Shaggy, illetve most Inika Mose. Ez már a Here Comes the Hot Stepper a Best FM-en.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. További kellemes hétvégét kívánok, ez a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László, következő beszélgető partnerem Polics József Komló polgármestere, témánk a beruházások.
1: Korábbi döntéseknek köszönhetően ott, ahol támogatási szerződésekkel és forrásokkal rendelkezünk, legyen ezek top plusz pályázatok, vagy legyen éppen a versenyképes járások által finanszírozott projektek dolga, és most éppen belép egy másik fajta támogatási forma, ami Viszmajor pályázatokhoz kapcsolódik. Ezeknek köszönhetően tudunk előrelépni, és hála Isten folyamatosan fejlődni. Ahol már az elmúlt időszakban is beszéltünk róla, ahol effektíve már megkezdődött a munka, és nagy-nagy akadályokat jelent a munkavégzés az ott élők számára. Ez a jelenleg a Nyár utcai ivóvíz rekonstrukció, amelyhez kapcsolódóan a héten tartottuk meg kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljáráshoz kapcsolódó helyszíni szemlét, ahol élőben is megtekinthették a leendő pályázók azt, hogy milyen munkaterületen kell majd nekik a csodát, a koronát rátenni az eddig elkészült munkára. A Nyár utcába tehát gőzerővel folyik az ivóvíz vezetéknek a kiváltása. Ez egy Eternik hálózat, tehát elég régi rendszer, amely sok-sok problémával küszködik. Jelenlegi állás szerint, amennyiben a kivitelezők tartják az ütemet, akkor a hónap végére a vízkiváltási munkálatok befejeződnek, és azonnal kezdődhet az új aszfalt rétegnek a terítése, a hozzá kapcsolódó patka rendezéssel, az út burkolatban található akna fedlapoknak a színbe emelésével egy teljesen megújult útszakaszról fogunk tudni beszélni, amely összességében egy 400 méter hosszú utat érint.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, romantikázunk egyet méghozzá Zentai Márkkal, szól majd a Ments meg szerelem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 8. Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpongbajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
4: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
5: Játék?
4: Igen!
5: Tánc?
4: Igen!
5: Közös kaland a gyerekekkel?
4: Igen, igen, igen!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
7: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. A kecskeméti Mercedes gyárnak új részlege van. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül és 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállaló legyen. A görög dinnye árusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését és minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakember. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Súlyos áradások bénítják meg Észak-Kína közlekedését, egy tájfun ért el az országot. Az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el, folyók léptek ki a medrükből. A vonatok több térségben leálltak, néhol az iskolákat is bezárták. Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. A két csapat legutóbb tavaly a Nemzetek Ligája elődöntőiben találkozott, akkor Spanyolország 5-4-re nyert. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futó zápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6-7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy így, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0625555155 a telefonszámunk, ahol a Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni meg ezen keresztül. Hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolat felvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk az e-mail.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

egy picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzi játék, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Sweb zenekar és a Jóhely Ausztiról, Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Éjszakai fürdőzés a Harkányi Gyógy és Strandfürdőben július 18-án szombaton este 8 órától. Fürdőzés a csillagok alatt, nyári hangulat és medencék, mindeközben fellép DJ Flower, DJ Duli és DJ Bara. Bővebb információ harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. A parlament megszavazta az alaptörvénymódosítást. Az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára, 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet mától több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. A bejelentés előzménye, hogy az elmúlt napokban tovább nőtt a katonai feszültség az Egyesült Államok és Irán között, miután mindkét fél több támadást hajtott végre a térségben. Tűzoltó repülőgépekkel oltották a híres Fontainebleau-i erdőt. A Párizstól 50 kilométerre lévő terület tegnap délután gyulladt ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek a kánikulában. A katasztrófa miatt lezártak egy autópályaszakaszt. Az oltáshoz délről érkezett 2 speciális repülő. A gomoly felhők feloszlanak, este nagy részt kiderül az ég, keleten azonban maradhatnak még felhősebb körzetek. Emellett nyugat felől fátyol felhők is érkeznek fölénk. Csapadék általában nem várható, de északkeleten előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagy részt 12 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Picikét előreugrottunk az időben, rögtön így a szombatra. Ráizgulunk így a...
3: Hétfőn.
2: Szóval pedig ez úgy szokott lenni, hogy a péntekből szoktunk csinálni valami másnapot, ugye a Nácsi Textlában. De most hétfő van, és hogyha hétfő, akkor ugye a Classic House 120 percen keresztül az első 60 percen már túl vagyunk, úgyhogy jön a második etap. Hétfői rezidensünkkel, Lauer Krisztiánnal a
3: rezidensünk. Szia, White Boys!

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ez ebbe belegondolni vagy visszagondolni, ugye, hogy most már tulajdonképpen egy közepesen erős tablettel tudsz bármikor egy jó bootleget csinálni, hogyha
3: persze,
2: nem vagy teljesen süket.
3: Az AI korában?
2: Nem is feltétlenül az AI, hanem hogy tényleg, tehát hogyha van hozzá hallásod, hogy ez ne legyen diszonáns a vokál a lézeve, akkor össze tudod pikpak dobni.
3: Persze.
2: De hogy régen, az milyen eseményszám, vagy milyen kuriózum volt az, hogy csináltál egy jó bootleget, és akkor az hivatalosan megjelent. Tehát a Milo, meg a Miami Sound Machine,
3: igen,
2: ugye,
3: igen,
2: Dr.
3: Igen.
2: Pressure, mi az, ami még ilyen volt? Hát talán a Destination Calabria szintén, ugye? Mert az a Destination
3: persze.
2: Unknown-ból, meg ugye a Rune Calabriából.
3: Úgy.
2: És hát ez is ez, ugye? A Mojo Lady. De,
3: igen, és a Tom Deniff-féle.
2: Tom Deniff.
3: Shame.
2: TDN Shame. Mert hát egy Classic House van, hát mi más lenne? Hát hétfő van. Remélem nem vagy babonás, most nézem, 13-a van.
3: 13-a van, és péntek, vagyis hétfő.
2: Hétfő.
3: Nem, ez a hülyeség egyébként megvan. 13-a van, és péntek, örüljetek, hogy még éltek.
2: Ez miben?
3: Ez van, srácok!

looks like, but baby,

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. Lower.
1: És hát az, hogy bootleget csinálni meg kiadni, hát azt hagyján. Tehát, hogy nem tudom, hogy mixalbumok léteznek-e még? Adnak-e még ki mixalbumot? Szerintem már nem.
2: Nem. Nem, yeah. Nem, nem, nem,
1: hát
2: nem.
1: Most már nagy lemez formátum is annyira eltűnt, tehát ez már tényleg csak a zenekarok.
2: Hát a Spotin csinálnak nagyon-nagyon sokan ugye tracklisteket,
1: dobálják,
2: és akkor azért dobálják persze, és akkor hát te is össze tudod rakni úgy, ahogy akarod.
1: Igen. Na, mert csak arra jutott eszem, hogy az előző dal, ez ugye a híres, ugye a Big Beach Boutique 2-n, ugye, amikor hirtelen 4 millió ember megjelent a Brightoni tengerparton, ugye ez azon, ez az Anton Kamara track, ez azon a mixalbumon.
2: Most jut eszembe, az idén is lesz, azt hiszem, nem? Brightonban, hogyha látom, nagyon
1: Annyira lesz, hogy nekünk jegyünk is 4 napos, nekünk van is rá jegyünk, de hát nem fogunk tudni elmenni. Ugye azért akartam persze, hát nyilván meg egy picit itt elsírjam a panaszomat. Nekünk vasárnapra van jegyünk, most lesz ez a hétvége. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Ez úgy nézett ki, ugye, hogy csütörtök, péntek, szombat, és aztán akkora érdeklődés volt, hogy még egy vasárnapot. Nem. Rosszul mondom, péntek, szombat, vasárnap, és a nagy érdeklődésem volt tekintettem még egy csütörtököt hozzátok.
2: Persze, nagyon brutál lesz.
1: De hát figyelj, de olyan előzenekarokkal,
2: Gluvarmada. Ide király.
1: Simon Pegg, ha ő mond valamit, hogy kicsoda a Simon Pegg.
2: Simon Pegg, nem tudom.
1: Dehogy nem tudod. A Mission Impossible-ben a Tom Cruise-nak a kis geek haverja, az az angol színész.
2: Ja, igen.
1: Ő évek óta diszkózik, és így óriás pamba van a Fat Boys Slim-mel, és már egy csomó ilyen brightoni bulián, meg ilyen fesztivál felépésen, ő volt a warm-up.
2: Atyaisten.
1: Úgyhogy így eléggé gyenge lesz a fel.
2: Ez nagyon
1: durva. És minden nap más lesz az előzenekar. Minden, majd, aki majd ott lesz, majd mesélje, milyen volt.

Like you could tonight.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Mondjuk a brightoni bulikkal kapcsolatban most egy dolog jutott eszembe, hogy tehát ott mi lesz akkor, hogyha mondjuk az angolok bejutnak a döntőbe? Ja. Később fog kezdődni minden, vagy majd a buli közben megy a hátsó kivetítőn, hogy az angol... Mert azért az... Na...
2: Szerintem ott elfogy a víz is.
1: Ott minden el fog fogyni. A tengerből.
2: Tenger, minden.
1: Szóval az, tehát ott mi lesz? És mondjuk esetleg nyernek az angolok.
2: Persze.
1: És ott vagy a tengerparton egy Fat Boy Slim Bulin. Hát ott mi az megmenés mi? Lesz?
2: Nagyon-nagyon kemény. Bizonyám.
1: Ezt valahogy meg kéne oldani, hogy mégis kijussunk. Na mindegy. Kriszta, egy dolgot oldjál meg, légy szíves, hogy jövő hétfőn ugyanígy itt leszel. És
2: mindenképpen.
1: Klasszik house-olunk még egy órán keresztül. Ezt a majd megköszönjük szépen.
2: Nagyon köszönöm. Sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Magyar Péter miniszterelnök történelminek nevezte az alaptörvénymódosítást. A jövőben a Gyesev is közli az adatokat a menetrendszerűségről. Megkezdődött a labdarúgó VB utolsó hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapok, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Világbajnoki döntőbe illő rangadóval folytatódik a foci VB. Holnap Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze a fináléért. Holnap után Anglia és a címvédő Argentína dönt a másik döntős helyről. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Estére fokozatosan csökken a gomoly felhőzet az ország nagy részén, kiderül az ég, ugyanakkor keleten még maradhatnak felhűsebb tájak. Nyugat felől vékony fátyol felhők sodródnak fölénk, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az észak-keleti ország részben fordulhat elő egy-egy kisebb futó zápor. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett területeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartok közelében és a magasabban fekvő vidékeken valamivel enyhébb idő valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt az a brutál 40 fok körüli kánikulai pár nap, aztán meg ez a semmire nem jó, picit szeles, picit felhős. Szóval elég nehéz megtippelni, hogy a következő napok milyenek lesznek. A For the Cause úgy gondolja, hogy Ain't No Sunshine, Geszti Péter a Gringo sztára pedig azt jósolja, hogy télen-nyáron nyár. Majd kiderül, kinek lesz igaza.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best of a legjobb zenék, rengeteg minden kimaradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

Bestefem a legjobb zenék még idén év elején, január 20-a környékén egy közös Instagram posztban jelentette be Chris Brown és Usher, hogy együtt indulnak. Elvileg világkörüli turnéra, azért mondom, hogy elvileg, mert gyakorlatilag azóta sem hallottunk semmi konkrétumot ezzel a turnéval kapcsolatban. Most Chris Brown nélkül mondanám, hogy egyedül, de Lil

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament megszavazta az alaptörvény módosítást. Folytatódik a szúnyoggyérítés a héten, dugulás elhárító bűnszervezetet kapcsoltak le. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A parlament 139 igen és 6 nem szavazattal döntött a javaslatról, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbizatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. A képviselőcsoport sajtótájékoztatóján közben kiderült, hogy Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető távozik pozíciójából. Folytatódik a szúnyoggyérítési program Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban. A következő napokban Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkénybel területén végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést a szakemberek. A katasztrófavédelem szerint a száraz időjárás miatt országosan enyhe a szúnyogártalom. Ugyanakkor több helyen megjelent az ázsiai tigris szúnyog. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Bangkokban legalább 27-en meghaltak egy hatalmas tűzben. A lángok egy bárban csaptak fel éjjel a tájföldi fővárosban. A tüzet egy légkondicionáló berendezés elektromos zárlata okozhatta. Többen a hátsó mosdókba menekültek, az áldozatok nagy részét ott találták meg. Sokan kórházba kerültek. Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futózápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És biztos vagyok benne, hogy tegnap óta sajnos ugye mindenki pörgeti a fejében, hogy mely bombonszámokat ismeri, melyiket szereti, melyiknek tudja kívülről esetleg a szövegét. Tragikusan fiatalon hagyott itt minket tegnap Szolnoki Péter, a Bombon énekese. A Sex Appeal érkezik tőlük ebben az órában.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék 1987. július 13. napra pontosan 39 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba Kylie Minogue, köszönhetően legelső kislemezének, a Locomotionnek. Azonnal az összes ausztrál lista első helyre került, és egy évvel később, amikor nemzetközileg is megjelentették ezt a kislemezt, természetesen ott is rögtön tarolt. Most Robbie Williams-el és a Kid

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Best FM, a legjobb zenék. Amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fent. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Best FM.

évében és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadó, Dalit a Westen.

DJ. So listen, what I

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az országgyűlés megszavazta az alaptörvény módosítást, az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Továbbra is meleg nyárias időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament ma elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését, úgy fogalmazott, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonalőre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, ékszereket és autót is lefoglaltak. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követhetnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futó zápor. Holnap napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Producer géniuszok csatája lesz a következő óra itt a Besten. Picikét ez ilyen bulvárosan hangzik, pedig tényleg a két legnagyobb producer érkezik majd egy-egy dala. Dr. Dre hozza Yvette, Gwen Stefanit és a Rich Girl. Timbalandnak köszönhetően pedig itt lesz majd Nelly Furtado és Justin Timberlake is a Give It To Me-vel, Neo és a Sexy Love után.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, Papa Jocsi után még jön egy-két J betűs, például Justin Timberlake, a Jetlag és Jack Reddicks. De a Give It To Me, a Temegé meg a No Man Around előtt itt a Backstreet Boys és a We've Got It Going On.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Best FM, a legjobb zenék nem sunshine, mint napsütés, hanem sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, sunshine. Ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ami Kanye West csak kisebb-nagyobb részeket használt fel a Daft Punk klasszikusból, a Harder, Better, Faster, Stronger-ből, addig a Black Legend gyakorlatilag egy az egyben vette át Barry White régi klasszikus dalát, a You See the Trouble With Me-t. Mindkettő érkezik a mai utolsó órában, amelyet Mauro Picotto indít a Komodóval.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Durván egy hónap múlva, augusztus 15-én indul közös amerikai turnéra az En Vogue, a TLC és a most érkező Salt and Pepper. Ám amíg a TLC már nyomott egy nagyon rövidke turnét Európában, az En Vogue pedig már három napja Európában turnézik, és így is tesz majd július 22-ig. Addig a Salt and Pepper hajthatatlan. Őket csak Amerikában lehet majd élőben látni, hallani. Meg most itt nálunk a Shoop-pal.

Köszönöm.

Best FM, a legjobb zenék, adunk a latinos hangulatnak így a nap vége felé. Először a Passildával érkezik az Afro Medusa, majd jön Gloria Estefan a Turn the Beat Around-dal, és hogyha ez sem lenne elég, akkor Carlos Santana is érkezik a Dirty Dancing-el itt a Best FM, a legjobb zenék között.

FM a legjobb zenék. Ennyi volt a hétfő, ennyi volt a Night Shift, holnap kedd, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd röffenteni a kedd estét. Hangya fog majd természetesen hozzám csatlakozni. Carlos Santana jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talán.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: ti vagytok a Péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is te.

péntek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lő Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás. Hello, Tóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi mádod a mávot, tengerhelyet, jó lesz majd aliga.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is.